ugye félsz, ugye csak erre gondolsz, már inkább várod, csak lennél már rajta, mindennél rosszabb lesz, és az idegölő lappangó bizonytalanság. Ma is elismerek, akik a rettenést hozzák, egyedül, csak hozzászállsz. Akik a rettenést hozzák, maguk után nem hagynak mást, csak energiát temetőt. Ma is elismerek, s ameddig tudják, csak egyre fokozzák. Végleg kimerítik, ami kimeríthető.